0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Segíti a NAV a felkészülést a nyugtaladat szolgáltatásra, árthat a meleg a házi patikának, marad a változóan felhős idő, Demeter Dia vagyok. Videóval is segíti a NAV a felkészülést a nyugtaladat szolgáltatásra. Ebben azt mutatják be, hogyan kell letölteni és üzembe helyezni az e-pénztárgép alkalmazást. Emellett az adóhivatal honlapján is elérhető minden fontos információ. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Kiemelik, hogy december 31-ig az új kötelezettség hibás vagy elmaradt teljesítése miatt nem bírságolnak a revizorok. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztetett Elkuláli Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató. Van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatok alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat az idén is összegyűjti és eljuttatja a rászorulókhoz a Sziget Fesztivál után hátrahagyott sátrakat és más kellékeket. Például székeket, matracokat, hálózsákokat, törölközőket, párnákat, asztalokat. Összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális változásokat. A pesti és budai alsórakpartokat, a budai várat, valamint a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belvárost érintő járatokat, a metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzijáték után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részére. A napsütést ma is többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, kisebb esők, záporok elszórtan alakulhatnak ki, az ország nagy részén azonban száraz idő várható. Élénk nyugatias szél mellett 28-33 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, elvétve lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, záporok szorványosan alakulhatnak ki. Marad az élénk erős légmozgás, 30-35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Next FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 19-e, reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pitchbook.
1: Egésznapos programokkal készülnek Pécsett augusztus 20-ára. Tanszereket osztott a rászorulóknak Baranyában a Vörös Kereszt. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Augusztus 20-án egésznapos programok várják az érdeklődőket Pécsett. A Pécsi Egyházmegye csütörtökön tartja a Kovács Családi Fesztivált, a Püspöki Palotától a Rózsakertig tartó szakaszon. Zenés előadások, bábszínház, tárlatvezetések mellett a gyerekeket rengeteg játék is várja. Délután 5 órakor a Rózsakertben rendezik a városi megemlékezést, ünnepi műsorral és kenyéráldással. Az eseményen közreműködik a Hanga Banda. Az egésznapos programokat 6 órától Szent Mise zárja a Pécsi Székesegyházban. 4 napos hosszú hétvége kezdődik csütörtökön. Augusztus 20-a nemzeti ünnep, így ezen a napon az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a gyógyszertárak pedig ügyeleti rend szerint szolgálják majd ki a lakosságot. Változik a közlekedés rendje is. A tükebusz járatai csütörtöktől szombatig a szabadnapi, vasárnap pedig a munkaszüneti napokra meghirdetett menetrendet követik. A Délkom azt közölte, a szemétszállításban a hosszú hétvégén sem lesz változás. A gyűjtőautók a megszokott rend szerint közlekednek. Szeptember 6-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkciójának, az Árgyélus Királyfinak a premierjét. A daljáték kicsiknek és nagyoknak is szól, és a tervek szerint az évad során mintegy 10-12 ezer gyermek láthatja majd az előadást. Fontos, hogy a szeptember-októberi előadásokat a Lázár Ervin programban résztvevő csoportok láthatják, így a nagy közönség számára szeptember 6-a után várhatóan novemberben lesz lehetőség megtekinteni az előadást. A hosszú hétvégén változik a parkolási rend Pécsett. A Biocom tájékoztatása szerint augusztus 20-a és 23-a között díjmentes lesz a parkolás a fizetős övezetekben, így ezeken a napokon nem kell jegyet váltani. A díjmentes övezetbe a hosszú hétvége napjain is kizárólag engedéllyel lehet behajtani és ott várakozni. A Biocom és a Pécsi Köztemető ügyfélszolgálata a 4 napos hétvégén egyaránt zárva tart, a temető pedig minden nap reggel 6 és este 8 órak között látogatható. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé. A NAV kiemelten készül a digitális átállásra. Honlapján a nyugtaadat szolgáltatáshoz az újfajta e-pénztárgépekről, valamint azok üzembehelyezéséről szóló információk is megtalálhatóak. Fontos tudni azt is, hogy a revizorok december 31-éig nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat idén is összegyűjti és a rászorulók számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után helyszínen hagyott sátrakat. A karitatív szervezet összesítése szerint idén mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, valamint hálózsákokat, polifóm alátéteket, törölközőket és egyéb felszerelést szállítottak el a hajógyári szigetről a rendezvény után. Ezeket a szervezet országszerte a rászoruló embereknek juttatja el. Augusztus elején tanszergyűjtést tartott a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete egy áruházlánc üzleteiben. A rászoruló családok iskolakezdését kívánták támogatni a gyűjtéssel, ehhez vártak ceruzákat, tollakat, füzeteket és egyéb tanszereket. A napokban megkezdődött az adományok kiosztása. Hétfőn a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének Pécsi székházában 20 rászoruló gyermek vehetett át tanszercsomagot, majd kedden Baranya Hídvég önkormányzata is eljuttatta az adományokat a nehéz sorsú családoknak. A tanszerosztás folytatódik. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezve kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik hamarosan a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban. A tárlat a Sírba és Reménysugárral szállni címet kapta, és 30 művész, csaknem 40 alkotása lesz látható a kiállításom. A válogatásban festmények, szobrok, textil, fém és üvegművek, valamint ötvös és kerámia munkák is helyet kaptak. Többségük kifejezetten a Mohácsi csata 500. évfordulójára való megemlékezésként készült. A tárlat augusztus 28-a és október 23-a között lesz látogatható. Idén is lesz lovas zarándoklat, melynek résztvevői II. Lajos király seregének nyomába erednek. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2017-ben szervezte meg először a programot, így tisztelegve a mohácsi hősök előtt. Idén a lovas hagyományőrzőkből álló csoport augusztus 22-én indul majd az érdi emlékműtől, majd a sereg útvonalát bejárva érkeznek meg Sátorhelyre augusztus 28-án. Útközben megemlékezéseket is tartanak az emléktábláknál. A szervezők tájékoztatása szerint az idei zarándoklat során mintegy 80 lovas érkezik majd a Mohácsi csata helyszínére az 500. évfordulóra. Augusztus 20-án Harkányban is megemlékeznek az államalapításról. A fürdővárosban csütörtökön délelőtt 10:30-kor ünnepi szentmisét tartanak a katolikus templomban, amit városi megemlékezés követ 11:45-től a Szent István szobornál. Az új kenyér megáldása után köszöntők hangzanak el, majd az ünnepséget koszorúzás zárja. Haltelepítésről számolt be a Komlói Bányász Horgász Egyesület. A beszámoló szerint összesen 21 mázsa 3 nyaras ponty került vízbe. A Sikondai egyes tóba 5, a kettes tóba 7, míg a Mecsekpölöskei tóba 9 mázsa halat engedtek a napokban. A sporthorgásztóként működő Sikondai egyes tóból halat elvinni nem lehet, így az újonnan telepített példányok tovább növekedhetnek és erősödhetnek. Megkezdte a felkészülést a bajnoki szezonra az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. Zsejko Gyokics vezetőedző hétfőn elmondta, új csapat épül Pécsett. Többen távoztak a nyár folyamán az NKA-tól, de olyan meghatározó játékosok maradtak, mint Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga. A felkészülés 6 héten át tart, ebből az első 2 hét az alapozásé. A bajnokság szeptember utolsó hétvégéjén rajtol. Zajlik a felkészülés a PVSK Panthers férfi kosárlabda csapatnál az NB1B-re. Az együttes a tréningek mellett több edzőmérkőzést is játszik. Az elsőt augusztus 19-én szerdán. Ekkor a pécsi csapat a Honvéddal találkozik Budapesten, zárt kapus mérkőzésen. Majd szombaton Pakson az atomerőmű ese lesz az ellenfél. Az első hazai edzőmeccset augusztus 28-án játssza a csapat, amikor a tervek szerint a Vasas Akadémia érkezik a Lauber Dezső sportcsarnokba. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. 101 hét Best FM, a legjobb zenék. Best FM, Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. A legnagyobb kedvencei.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok a rövid munkahét utolsó reggelén, augusztus 19. szerda. Sok boldogságot kívánok a névnapos hubáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hamarosan az Alice DJ, ebben a fél órában Jennifer Lopez, elsőként pedig Michael Jackson jön, ha You Rock My World-el, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Amúgy felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mintárom csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

Esztefem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 19. napján, küszöbön a háromnapos hosszú hétvége. Ma egyébként az orángutánok világnapja van, illetve a fényképezésé is. Ekkor emlékezünk arra, hogy 1839-ben a francia kormány ezen a napon tette a nyilvánosság számára ingyenesen elérhetővé a daguerotípia, vagyis az első használható fotográfiai eljárás jogait. Előtte nem volt jogunk fényképezni, értjük? Get Right a címe J.Lo soron következő dalának. Így megy tovább a szerda reggel itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján, ami kivételesen szerda. Napos gomoly felhős időnk lesz 28-33 fokkal, említésre méltó csapadék nélkül. Hogy mire számíthatunk a 20-ai hosszú hétvégén, az is kiderül pillanatokon belül. Mindjárt fél hét, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán Janet Jackson és az All For You.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egésznapos programokkal készülnek Pécsett augusztus 20-ára. Napközben akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus

0: Szeptember 6-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkciójának, az Árgyélus királyfinak a premierjét. A daljáték kicsiknek és nagyoknak is szól, és a tervek szerint az évad során mintegy 10-12 ezer gyermek láthatja majd az előadást. Fontos, hogy a szeptember-októberi előadásokat a Lázár Ervin programban résztvevő csoportok láthatják, így a nagy közönség számára szeptember 6-a után várhatóan novemberben lesz lehetőség megtekinteni az előadást. Zajlik a felkészülés a PVSK Panthers férfi kosárlabda csapatnál az NB1B-re. Az együttes a tréningek mellett több edzőmérkőzést is játszik. Az elsőt augusztus 19-én szerdán. Ekkor a pécsi csapat a Honvéddal találkozik Budapesten, zárt kapus mérkőzésen. Majd szombaton Pakson az atomerőmű ese lesz az ellenfél. Az első hazai edzőmeccset augusztus 28-án játssza a csapat, amikor a tervek szerint a Vasas Akadémia érkezik a Lauber Dezső sportcsarnokba.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Pécsett az Atinai út egy szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák. Augusztus végéig a helyszínen sávlezárás van érvényben. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén augusztus végéig tartanak az ivóvíz hálózati munkák, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint ma túlnyomóan napos idő várható. Helyenként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A szél nyugatira, délnyugatira fordul, és többfelé kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 19-én szerdán. A nap első felében lehetnek felhősebb körzetek, és itt-ott a Dunántúlon és északon kisebb eső zápor is. Napközben viszont már napos, száraz, gyengén felhős idő várható. A maximum 28-33 fok között alakul. Megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel természetesen. Jön a Black Eyed Peas és a Pump It a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, augusztus 19-e szerda friss hírei vannak soron, a következő fél órában pedig biztos hallgatunk majd Black Machine-t. És jön a Unik is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rászoruló gyerekeknek juttat tanszereket a Vöröskereszt Baranyában. Napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus elején tanszergyűjtést tartott a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete egy áruházlánc üzleteiben. A rászoruló családok iskola kezdését kívánták támogatni a gyűjtéssel, ehhez vártak ceruzákat, tollakat, füzeteket és egyéb tanszereket. A napokban megkezdődött az adományok kiosztása. Hétfőn a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének pécsi székházában 20 rászoruló gyermek vehetett át tanszercsomagot, majd kedden Baranya-Hídvég önkormányzata is eljuttatta az adományokat a nehéz sorsú családoknak. A tanszerosztás folytatódik. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén is összegyűjti, és a rászorulók számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után helyszínen hagyott sátrakat. A karitatív szervezet összesítése szerint idén mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, valamint hálózsákokat, polifóm alátéteket, törölközőket és egyéb felszerelést szállítottak el a hajógyári szigetről a rendezvény után. Ezeket a szervezet országszerte a rászoruló embereknek juttatja el. Megkezdte a felkészülést a bajnoki szezonra az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. Zsejko Gyokics vezetőedző hétfőn elmondta, új csapat épül Pécsett. Többen távoztak a nyár folyamán az NK-tól, de olyan meghatározó játékosok maradtak, mint Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga. A felkészülés 6 héten át tart, ebből az első 2 hét az alapozásé. A bajnokság szeptember utolsó hétvégéjén rajtol.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécsett az Atinai út egy szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák. Augusztus végéig a helyszínen sávlezárás van érvényben. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén augusztus végéig tartanak az ivóvíz hálózati munkák, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint ma túlnyomóan napos idő várható. Helyenként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A szél nyugatira, délnyugatira fordul, és többfelé kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! 7 óra elmúlt, augusztus 19-e van. Ez az évből a 231. nap, amikor is hát utunkat Afrika felé vesszük, sokkal közelebbi úti célra. Ugyan, de nagyon sokan elutaznak a hosszú hétvégére. Jó utat, óvatosan, a dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, Carl Wolf és a Toto klasszikusa jön, az Afrika. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 19-én, azon a napon, amelyen 2008-ban átadták az M7-es autópálya Zalakomár és Nagykanizsa közötti 15 kilométeres szakaszát, így teljessé vált a stráda Budapesttől Letenyéig. Apropó utak, ha van közlekedési hír, már is jöhet 0620 55 55 155. Segivel megyünk tovább a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma már mindenki zsebében lapul egy okostelefon, amelynek van kamerája, és lehet videókat, fotókat készíteni. De nem volt ez mindig így. 1839-ben a mai napon a francia kormány közkincsé tette a fényképezést, mint képalkotó találmányt, amellyel az élet számos pillanatát örökíthetjük meg, az élet angolul Life, és ez a címe Desiré hírek utáni dalának. Mindjárt 7:30, jó reggelt! Life, oh life, oh
1: life, oh life. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csütörtökön zárva lesznek az üzletek és a hivatalok. Napos időre számíthatunk ma is, csapadék nem várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Négy napos hosszú hétvége kezdődik csütörtökön. Augusztus 20-a nemzeti ünnep, így ezen a napon az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a gyógyszertárak pedig ügyeleti rend szerint szolgálják majd ki a lakosságot. Változik a közlekedés rendje is. A tükebusz járatai csütörtöktől szombatig a szabadnapi, vasárnap pedig a munkaszüneti napokra meghirdetett menetrendet követik. A Délkom azt közölte, a szemétszállításban a hosszú hétvégén sem lesz változás, a gyűjtőautók a megszokott rend szerint közlekednek. Idén 263 mohácsi rászoruló gyermek részesülhet gyermekvédelmi pénzbeli juttatásban. A város önkormányzatának közlése szerint az érintettek 6000, illetve 6500 forint támogatást kapnak. Az összeg augusztus 24-től vehető át a Mohácsi Városháza pénztárában nyitvatartási időben. A támogatás átvételéhez személyi igazolvány vagy meghatalmazás bemutatása szükséges. Idén is lesz lovas zarándoklat, melynek résztvevői II. Lajos király seregének nyomába erednek. A Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatóság 2017-ben szervezte meg először a programot, így tisztelegve a mohácsi hősök előtt. Idén a lovas hagyományőrzőkből álló csoport augusztus 22-én indul majd az érdi emlékműtől, majd a sereg útvonalát bejárva érkeznek meg Sátorhelyre augusztus 28-án. Útközben megemlékezéseket is tartanak az emléktábláknál. A szervezők tájékoztatása szerint az idei zarándoklat során mintegy 80 lovas érkezik majd a mohácsi csata helyszínére az 500. évfordulóra. Pécsett az Atinai út egy szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák, augusztus végéig a helyszínen sávlezárás van érvényben. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton, a NAV előtti szakaszon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén augusztus végéig tartanak az ivóvíz hálózati munkák, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint ma túlnyomóan napos idő várható, helyenként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A szél nyugatira, délnyugatira fordul, és többfelé kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 19-én szerdán. Sok boldogságot a hubáknak és a szülinaposoknak is. 143 éve a mai napon született Gabrielle Coco Chanel, francia divattervezőnő. 82 éve ezen a napon született Ian Gillan, a Deep Purple énekese. 75 éve Budapesten megszületett Karácsony János, gitáros, énekes, zeneszerző, az LGT tagja. Aki egy évben és egy napon született, John Deacon brit zenésszel, a Queen basszusgitárosával. Kilenc éve ezen a napon született Sebestyén Márta Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas népdalénekesnő. 63 éve a mai napon született Joey Tempest, a Europe énekese. És ma lenne 57 éves Matthew Perry, színész, Chandler a Jó barátokban. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 8 órához érkezünk, jönnek augusztus 19-e szerda, a hét utolsó munkanapjának friss hírei. Hogy milyen időnk lesz az augusztus 20-ai hosszú hétvégén, az is kiderül a hírek végén. Aztán hozom többek között DJ Jazzy Jeff-ék dalát. És énekel Wolf Kati is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rászoruló gyerekeknek juttat tanszereket a Vöröskereszt Baranyában. Napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus elején tanszergyűjtést tartott a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete egy áruházlánc üzleteiben. A rászoruló családok iskola kezdését kívánták támogatni a gyűjtéssel, ehhez vártak ceruzákat, tollakat, füzeteket és egyéb tanszereket. A napokban megkezdődött az adományok kiosztása. Hétfőn a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének pécsi székházában 20 rászoruló gyermek vehetett át tanszercsomagot, majd kedden Baranya Hídvég önkormányzata is eljuttatta az adományokat a nehéz sorsú családoknak. A tanszerosztás folytatódik. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezve kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik hamarosan a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban. A tárlat a Sírba is reménysugárral szállni címet kapta, és 30 művész, csaknem 40 alkotása lesz látható a kiállításon. A válogatásban festmények, szobrok, textil, fém és üvegművek, valamint ötvös és kerámia munkák is helyet kaptak. Többségük kifejezetten a Mohácsi csata 500. évfordulójára való megemlékezésként készült. A tárlat augusztus 28-a és október 23-a között lesz látogatható. Haltelepítésről számolt be a Komlói Bányász Horgász Egyesület. A beszámoló szerint összesen 21 mázsa 3 nyaras ponty került vízbe. A Sikondai 1-es tóba 5, a 2-es tóba 7, míg a Mecsekpölöskei tóba 9 mázsa halat engedtek a napokban. A sporthorgásztóként működő Sikondai 1-es tóból halat elvinni nem lehet, így az újonnan telepített példányok tovább növekedhetnek és erősödhetnek. Pécsett az Atinai út egy szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák, augusztus végéig a helyszínen sávlezárás van érvényben. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton, a NAV előtti szakaszon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén augusztus végéig tartanak az ivóvízhálózati munkák, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint ma túlnyomóan napos idő várható. Helyenként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A szél nyugatira, délnyugatira fordul, és többfelé kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, 8 óra elmúlt, jó reggelt. Maxim Levente vagyok. 2007-ben kevés olyan dal volt, ami akkorát szólt volna, mint Rihanna Umbrellája. Ez indítja az órát, amelyben jön még a Nickelback, a Fotográffal, zenél Azaria, és itt lesz Rozella is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ez a
0: Best.

0: Best FM, a legjobb zenék közeleg, a négy napos augusztus 20-ai hosszú hétvége. Nézzük, miből válogathatnak a Best FM rajongók irány Budapest, a központi állami ünnepségek helyszíne. A Kossuth téren 8 és 9 óra között ünnepélyes zászlófelvonás és tisztavatás lesz, aztán légi parádé délelőtt a Duna fölött repülőgépek és helikopterek részvételével. A budai várban mesterségek ünnepe, kézműves bemutatók, népzenei koncertek, táncházak és népi játszóházak lesznek egész nap. Este pedig az elmaradhatatlan tűzijáték és show az ünnep csúcspontja, a Duna feletti látványos esti show drón bemutatóval és a Parlament, valamint a Lánchíd fényfestésével. Jó szórakozást a mai reggel folyamán, bejárjuk a Best FM vételkörzetét, és jövök a 20-ai programokkal. Most viszont jön a Nickelback és a Fotográfa Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Rögtön 8:30 jönnek a friss hírek, a végén kiderül, hogy milyen időre készülhetünk az előttünk álló hosszú hétvégén. Az biztos, hogy ma 28-33 fok napos gomoly felhős idő lesz csapadék nélkül. A következő fél órát pedig az a Whitney Houston indítja, aki Tina Turner és David Bowie után saját dedikált Barbie babát kapott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Egésznapos programokkal készülnek Pécsett augusztus 20-ára. Napközben akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 20-án egésznapos programok várják az érdeklődőket Pécsett. A Pécsi Egyházmegye csütörtökön tartja a Kovács Családi Fesztivált, a Püspöki Palotától a Rózsakertig tartó szakaszon. Zenés előadások, bábszínház, tárlatvezetések mellett a gyerekeket rengeteg játék is várja. Délután 5 órakor a Rózsakertben rendezik a városi megemlékezést, ünnepi műsorral és kenyéráldással. Az eseményen közreműködik a Hanga Banda. Az egésznapos programokat 6 órától Szent Mise zárja a Pécsi Székesegyházban. Szeptember 6-án láthatja a közönség a Pécsi Nemzeti Színház új produkciójának, az Árgyélus Királyfinak a premierjét. A daljáték kicsiknek és nagyoknak is szól, és a tervek szerint az évad során mintegy 10-12 ezer gyermek láthatja majd az előadást. Fontos, hogy a szeptember-októberi előadásokat a Lázár Ervin programban résztvevő csoportok láthatják, így a nagy közönség számára szeptember 6-a után várhatóan novemberben lesz lehetőség megtekinteni az előadást. Zajlik a felkészülés a PVSK Panthers férfi kosárlabda csapatnál az NB1B-re. Az együttes a tréningek mellett több edzőmérkőzést is játszik. Az elsőt augusztus 19-én szerdán. Ekkor a pécsi csapat a Honvéddal találkozik Budapesten, zárt kapus mérkőzésen. Majd szombaton Pakson az atomerőmű ese lesz az ellenfél. Az első hazai edzőmeccset augusztus 28-án játssza a csapat, amikor a tervek szerint a Vasas Akadémia érkezik a Lauber Dezső sportcsarnokba.

0: kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint ma túlnyomóan napos idő várható. Helyenként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A szél nyugatira, délnyugatira fordul, és többfelé kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM vétel körzetét járjuk be. Augusztus 20-ai és az augusztus 20-ai hosszú hétvége programjai. Irány Székesfehérvár, ahol a városban augusztus 20-án és környékén a Székesfehérvári királyi napok zajlanak. Ez egy nagymúltú történelmi hangulatú eseménysorozat úriás bábokkal, középkori programokkal, fáklyás városnézéssel és koncertekkel. Lesz középkori piac, hagyományőrzők, lovagi bemutatók és mesterség bemutatók a belvárosban, a Városháztéren és a Zicsi-ligetben, esténként pedig fényfestés látható a Városháza homlokzatán, valamint ingyenes koncertek tekinthetők meg a Zicsi színpadon és a Bartók Béla téren. Jó szórakozást! Ahogy ígértem, a mai reggel folyamán végigjárjuk a Best FM vétel körzetét, hamarosan irány Pécs, most pedig Joe Bácsoljon a Funky Groove-val a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is itt a 9 óra, jöjjenek augusztus 19-e friss hírei, a következő órában pedig meghallgathatjuk a nagy mókamestert szórakoztatás közben. Jön Robbie Williams! Let me entertain you, zenél a Hooligans is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rászoruló gyerekeknek juttat tanszereket a Vöröskereszt Baranyában. Napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Augusztus elején tanszergyűjtést tartott a Magyar Vöröskereszt Baranya vármegyei szervezete egy áruházlánc üzleteiben. A rászoruló családok iskola kezdését kívánták támogatni a gyűjtéssel. Ehhez vártak ceruzákat, tollakat, füzeteket és egyéb tanszereket. A napokban megkezdődött az adományok kiosztása. Hétfőn a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének pécsi székházában 20 rászoruló gyermek vehetett át tanszercsomagot, majd kedden Baranyahídvég önkormányzata is eljuttatta az adományokat a nehéz sorsú családoknak. A tanszerosztás folytatódik. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat idén is összegyűjti és a rászorulók számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után helyszínen hagyott sátrakat. A karitatív szervezet összesítése szerint idén mintegy 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, valamint hálózsákokat, polifóm alátéteket, törölközőket és egyéb felszerelést szállítottak el a hajógyári szigetről a rendezvény után. Ezeket a szervezet országszerte a rászoruló embereknek juttatja el. Megkezdte a felkészülést a bajnoki szezonra az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. Zsejko Gyokics vezetőedző hétfőn elmondta, új csapat épül Pécsett. Többen távoztak a nyár folyamán az NK-tól, de olyan meghatározó játékosok maradtak, mint Studer Ágnes, Török Ágnes és Josepovics Kinga. A felkészülés 6 héten át tart, ebből az első 2 hét az alapozásé. A bajnokság szeptember utolsó hétvégéjén rajtol.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Pécsett az Atinai út egy szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák. Augusztus végéig a helyszínen sávlezárás van érvényben. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton. A NAV előtti szakaszon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén augusztus végéig tartanak az ivóvíz hálózati munkák, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint ma túlnyomóan napos idő várható. Helyenként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A szél nyugatira, délnyugatira fordul, és többfelé kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, augusztus 19-e van, szerda, sok boldogságot kívánok a névnapos hubáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 9 órát hagytuk magunk mögött, Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom Avril Lavigne slágerét, a Girlfriendet. Itt lesz Coolio, Rúzsa Magdi, az Aesop és Sean Paul, de csak is Ricky Martin és Christina Aguilera kettőse után. Nobody Wants to Be Lonely hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM, a

Best FM, a legjobb zenék. Ma reggel bejárjuk a Best FM Bétel körzetét, megnézzük az augusztus 20-ai hosszú hétvége programjait. Irány Pécs, az államalapítás ünnepén a belvárosban és a történeti helyszíneken egésznapos ingyenes kulturális és családi programok várják a pécsieket. Lesz Kovász Fesztivál a Püspöki Palotában és környékén egésznapos családi programokkal, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal. Városi ünnepség és kenyéráldás augusztus 20-án délután a Rózsakertben a polgármester köszöntője, püspöki áldás, új kenyér megszegése, valamint a Hangabanda zenei kísérete, majd ünnepi szentmise a Székesegyházban. És ingyenesen látogathatóak a múzeumok augusztus 20-án többek között a Csontvári Múzeum 10 és 18 óra között. Jó szórakozást, hamarosan irány Eger, megnézzük az egri augusztus 20-ai hosszú hétvége programjait. Most pedig Coolioval megy tovább a szerda reggel. See you when you get there a besten!

Best FM a legjobb zenék. Ma reggel végigjárjuk a Best FM vételkörzetét, és megnézzük az augusztus 20-ai programokat. Irány Eger, Egerben a Nemzeti Ünnep Központja a Dobó István tér, ahol szabadtéri koncertekkel és látványos műsorral várják a közönséget. Este 8-tól például a Péli Barna duó koncertje látható, hallható, 21 órától hagyományos ünnepi tűzi játék a Dobó téren, aztán 21:10-től a Lóci játszik élő koncertje. Ezek a rendezvények pedig Egerben idén is teljesen ingyenesek. Jó szórakozást, még ebben az órában Szolnokra is ellátogatunk, de most Sean Paul jön a Bibi Burninnal a Besten.

sztori. Gyönyörű.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM a legjobb zenék, a Best FM vétel körzetét járjuk be, és megnézzük az augusztus 20-ai hosszú hétvége kínálatát. Irány Szolnok, a város háromnapos ünnepség sorozattal készül, gazdag és ingyenes program kínálattal. Augusztus 20-án a Szent István szobornál lesz koszorúzás, ünnepi szentmise, majd kenyérosztás. Aztán a Csimota zenekar gyerekműsora látható, hallható, valamint karikásostor élményfoglalkozás is lesz a Tisza Parkban. Katonai légi bemutató a Tisza part felett 20:50-től, polgármesteri köszöntő, majd 21 órakor tűzi játék, este ingyenes koncertek, Tóth Vera Band, vendég Pásztor Anna és Utcabál lesz. Ezek tehát a szolnoki 20-ai programok. A következő órában Irány többek között Zalaegerszeg, most viszont Lionel Richie folytatja Just For You-val a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Véget ér a szerda reggel, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék, köztük a Train dala. És a Well Hello-é is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-5555-155. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Csütörtökön zárva lesznek az üzletek és a hivatalok. Napos időre számíthatunk ma is, csapadék nem várható. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Négy napos hosszú hétvége kezdődik csütörtökön. Augusztus 20-a nemzeti ünnep, így ezen a napon az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a gyógyszertárak pedig ügyeleti rend szerint szolgálják majd ki a lakosságot. Változik a közlekedés rendje is. A tükebusz járatai csütörtöktől szombatig a szabadnapi, vasárnap pedig a munkaszüneti napokra meghirdetett menetrendet követik. A Délkom azt közölte, a szemétszállításban a hosszú hétvégén sem lesz változás, a gyűjtőautók a megszokott rend szerint közlekednek. Idén 263 mohácsi rászoruló gyermek részesülhet gyermekvédelmi pénzbeli juttatásban. A város önkormányzatának közlése szerint az érintettek 6000, illetve 6500 forint támogatást kapnak. Az összeg augusztus 24-től vehető át a Mohácsi Városháza pénztárában nyitvatartási időben. A támogatás átvételéhez személyi igazolvány vagy meghatalmazás bemutatása szükséges. Idén is lesz lovas zarándoklat, melynek résztvevői II. Lajos király seregének nyomába erednek. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2017-ben szervezte meg először a programot, így tisztelegve a mohácsi hősök előtt. Idén a lovas hagyományőrzőkből álló csoport augusztus 22-én indul majd az érdi emlékműtől, majd a sereg útvonalát bejárva érkeznek meg sátorhelyre augusztus 28-án. Útközben megemlékezéseket is tartanak az emléktábláknál. A szervezők tájékoztatása szerint az idei zarándoklat során mintegy 80 lovas érkezik majd a mohácsi csata helyszínére az 500. évfordulóra. Pécsett az Atinai út egy szakaszán folytatódnak a gázhálózati munkák, augusztus végéig a helyszínen sávlezárás van érvényben. Betonburkolatot cserélnek a Rákóczi úton, a NAV előtti szakaszon útszűkületre és sebességkorlátozásra kell számítani. Szintén augusztus végéig tartanak az ivóvízhálózati munkák, emiatt lezárták a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját és a Jegenyés utca északi kijáratát. A meteorológusok előrejelzései szerint ma túlnyomóan napos idő várható. Helyenként gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. A szél nyugatira, délnyugatira fordul, és többfelé kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet maximuma 30 fok közelében alakul majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A 90-es években pedig egészen konkrétan 1993-ban a mai napon Jean-Michel Jarre a Népstadionban 70 ezer ember előtt mutatta be Chronology című albumát. Erről most nem álmodomban trackeket játszani, viszont hozom a Spice Girls, a Basti, Meredith Brooks, a Salt and Pepper, elsőként pedig Shakira dalát a Besten. 10 óra elmúlt, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Augusztus 20-ai programok országszerte, főleg a Best FM vétel körzetéből. Irány Zalaegerszeg, ahol augusztus 20-án duplán ünnepelnek, hiszen a nemzeti ünnep mellett a Göcsei Skanzen is ekkor tartja a születésnapját. A Falu Múzeum napja keretén belül a Göcsei Skanzen ingyenesen vagy a hagyományos ünnepi rendezvény keretében látogatható családi programokkal várja az érdeklődőket. Lesz mesesarok, malomhíd átadó, kézműves foglalkozások, népi játszótér és fa körhinta. 15 órától orgonakoncert lesz a Fa templomban Kristófi László előadásában, de látható kovács bemutató és pónilovaglás és szekerezés is lesz. Jó szórakozást kívánok az augusztus 20-ai zalaegerszegi programokhoz. Még ebben az órában Dunaújvárosba is ellátogatunk. Most Meredith Brooks folytatja.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék augusztus 20-ai programok a Best FM vétel körzetéből. Irány Dunaújváros, ahol Szent István napi ünnep és gasztróvásár vár mindenkit a Városház téren. Egész napos ingyenes családi programok, kis vidámpark és gasztronómiai vásár várja a dunaújvárosiakat. A fő fellépő este 8-tól Tolvaj Reni ad ingyenes szabadtéri koncertet a téren. Jó szórakozást a következő órában, irány Baja és Velence, itt a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécsett, a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkingtől autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay kulturális negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért frankfurti leves. Az A menü kínai szezámmagos csirkemel zöldséges sültésztával, a B menü fűszeres sajtkrémmel töltött gombafejek párolt rizssel. A C menü mustáros sertéstarja rántva petrezselymes burgonyával. A Paleo menü 3290 forintért cukkin és paradicsom leves, vados sertéskockák, sült káposztával és batátával. Ez volt a menüajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en. Minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és FND a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

mert nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön jön a délelőtt utolsó órája, tele jobbnál jobb és hát ikonikusabbnál ikonikusabb slágerekkel. Ilyen a Red Hot Chili Peppers-é, az Under the Bridge.

és a csajozós figura a 90-es és 2000-es évek fordulójáról. Már a csapat nevéből is erre lehet következtetni, ugyanis úgy hívják őket. Sziasztok, lányok!

0: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám. Hogyan tudnék élni
2: nélkülem? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: A Rumbiszró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbiszró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, a frankfurti leves, az álmenő kínai szezámmagos csirkemell zöldséges sültésztával, a B-menü fűszeres sajtkémmel töltött gombafejek párolt rizssel, a C-menü mustáros sertéstarja rántva petezselymes burgonyával, a paleo menü 3290 forintért, cukkinis paradicsomleves, vados sertéskockák sült káposztával és batátával. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Mától Baka András Magyarország köztársasági elnöke. Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új köztársasági elnöke van Magyarországnak, Baka András a legfelsőbb bíróság elnöke volt, múlt kedden választotta meg az országgyűlés. Mandátuma az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Hivatalba lépésével véget ért Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfői feladat ellátása. Nem csak lezárásokra kell számítani, a forgalmi és parkolási rend is változik Budapesten az ünnep miatt. A polisz.hu-n és a BKK közösségi felületein is lehet követni az aktuális korlátozásokat. A pesti és budai alsó rakpartokat, a budai várat, valamint a belváros és a bazilika környékét mindenképp érdemes lesz elkerülni autóval. Sűrítik a belváros érintő járatokat. A metrók éjjel 2:30-ig járnak majd a tűzi játék után. Hajnalban pedig mentesítő vonatok és buszok indulnak az ország minden részében. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István, néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Jól vizsgáztak a Sziget Fesztivál vendéglátóhelyei. A fogyasztóvédők a rendezvény alatt csaknem 120 büfét és más vendéglátóegységet ellenőriztek. A szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Visszatér a kánikula. Ma még változóan felhős napos időre számíthatunk. Jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén mások napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 11 óra elmúlt, kitartást kívánok a rövid munkahét legvégéhez. Augusztus 19. szerda, az év 231. napja. Sok boldogságot a hubáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az orángutánok világnapján egy szépség királynő indítja az órát, legalábbis ez a dal címe. Miss California, Dante Thomas kezd. Jön Janet Jackson, a Black Eyed Peas, Estelle, a Robin Rez, és Szia is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
4: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, folytatjuk a Best FM Bétel körzetének augusztus 20-ai programkínálatát. Irány Baja, ünnepi családi piknik lesz a Déri Kertben augusztus 20-án. Napközben családbarát programok, kézműves és népi játékok, valamint ingyenes szabadtéri zenei programok teremtik meg a piknik hangulatot. Jó szórakozást kívánok, még ebben az órában Velence is sorra kerül, de most a Red Hot Chili Peppers zenél Under the Bridge a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: kapcsán. Velencén a városi ünnepségek központja a Velence Korzó, ahol a nap folyamán a családokat és az érdeklődőket ingyenes programokkal várják. 10 és 16 óra között mentőszervezetek látványos bemutatói lesznek, 18 órakor pedig ingyenes koncert az Andorai Péter and the Grace Band-del. A Velencei tó térsége egyébként a hosszú hétvége alatt folyamatosan látogatható, aki további kulturális élményre vágyik, a közelben található Gárdonyban és Agárdon, például a Dínyési Hagyományőrző Központban is részt vehet ünnepi eseményeken, kenyérszentelésen és népi hagyományőrző bemutatókon. Jó szórakozást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a szerda délelőttnek, indul a délután a legfrissebb hírek után Majoros Ritával, na és Artful Dodger Romina Johnsonnal közös dalával. Moving Too Fast, jó hosszú hétvégét kívánok, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Másképp lesznek nyitva a boltok a hosszú hétvégén, rászorulókhoz kerülnek a szigeten hátra hagyott sátrak. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Változik a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén, holnap az államalapítás ünnepén zárva lesznek az üzletek. Pénteken viszont áthelyezett pihenőnap lesz, így jellemzően pénteki nyitvatartással várják a boltok a vevőket. Augusztus 22-én a szombati, 23-án pedig a szokásos vasárnapi nyitvatartás lesz érvényben. Fontos, hogy a 20-ai ünnepnapon is nyitva lehetnek a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, valamint az önálló kisebb üzletek és a szórakozó helyek. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szihés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Új otthonra lelnek a szigeten felejtett sátrak és más kellékek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjtötte és eljuttatja a rászorulókhoz a hátrahagyott holmikat. Székek, matracok, sátrak, törölközők, depárnák és asztalok is új gazdára találnak. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók, ám így is összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Ma még 30 fok körül lesznek a maximumok, de a hét második felében már akár 36 fok is lehet. A részletekkel most jövök. Visszatér a kánikula, ma még változóan felhős napos időre számíthatunk, jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég és helyenként futószápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, kellemes szerdát kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő néhány órát, a hosszú hétvégére hangolok mindenkit, azokat is, akik munkával töltik majd a következő pár napot, higgyék el, én is itt leszek, na de addig még itt a szerda délután, és hozom a legjobbakat. Kezdek át for Dodger-re, jön a Moving Too Fast, csodás napot mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. Szép szerdát kívánok mindenkinek, és lassan azt is mondhatom, hogy jó hétvégét, hiszen ugye holnap augusztus 20-a beindul a hosszú hétvége, úgyhogy erre egy kicsit már lehet készülni, legalábbis lélekben mindenféleképpen, úgyhogy hozom ma is a legjobb zenéket mindehhez, bírjuk ki együtt a munkát, míg beindul a hosszú hétvéget, de ha már valaki éppen lazul, vagy kivette a mai napot Szabinak, akkor természetesen önökkel vagyok akkor is, és hozom például az Animal Cannibals dalát, hogy mindenki jól érezze magát. Jön a takarítónő, itt lesz George Michael is, és a Fast Love, jön Justin Timberlake és a Rock Your Body, előtte pedig egy klasszikus, egy igazi, hosszú hétvége indító dal, ez az Ashwood és a Shine. Töltsük együtt a délutánt, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak, sőt, nagyon sokan lesznek az utakon, úgyhogy legyünk együtt ott, és ha bárkinek információja van az utakról, megköszönöm, ha jelentkezik vele. A számunk 0620 55 55 155. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon három autó ütközött. Óbarok térségében a 42-es kilométernél a határ felé vezető oldal belső sávján keresztül terelik a forgalmat. A kialakult kocsisor a főváros felé 10 kilométeres, a határ felé pedig 8 kilométeres. Az ellenkező oldalon Bicske térségében műszaki hibás autó vesztegel a 33-as kilométernél a külső sávban, itt is okozva 5 kilométeres fennakadást. Aki teheti, kerülj el az M1-est, mondjuk így, ezt írják a hallgatóink. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van akár alternatív útvonala, vagy bármi ötlete, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Heinz Gábor, Biggát hallottuk, ez volt a Máshol járunk. Pár perc múlva pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy egy óra lesz, és aztán ATB is beúrik, jön a Fields of Love. És jön majd a Kelemen kabátban is, és ha nem tudom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ne! Indulj már! Mi lesz már? Kérlek!
3: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon! Igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta új akkumulátortesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Siklósi út 18.
4: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van.
5: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
8: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és Cold Brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. A lengyel busz tragédia újabb sérültjei térhetnek haza. Idén is lesz kutatók éjszakája. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíjés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: A lengyel busz tragédia újabb sérültjei térhetnek haza. A 12 betegért 2 lengyel repülőgép érkezett Debrecenbe. Vasárnapra víradóra borult fel az M3-as borsodi szakaszán a lengyel szarándokok autóbusza. Valószínűleg azért, mert elaludt a sofőr. 12-en haltak meg a balesetben. A bíróság tegnap elrendelte a járművezető letartóztatását 30 napra. Új otthonra lelnek a szigeten felejtett sátrak és más kellékek. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az idén is összegyűjtötte és eljuttatja a rászorulókhoz a hátrahagyott holmikat. Székek, matracok, sátrak, törölközők, depárnák és asztalok is új gazdára találnak. Egyébként egyre kevesebb holmit hagynak a helyszínen a bulizók, ám így is összesen 1400 eszközt szállítottak el a hajógyári szigetről. Idén is lesz kutatók éjszakája. Az őszi tudományfesztivált szokás szerint szeptember utolsó hétvégéjén, 25-én és 26-án rendezik. Több száz helyszínen várják majd a tudomány iránt érdeklődőket. A cél a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítése. Visszatér a kánikula. Ma még változóan felhős napos időre számíthatunk. Jelentős csapadék viszont már sehol sem várható. Az élénk szél mellett 30 fok alatt maradnak a maximumok. Holnap aztán az ország nagy részén már sok napsütésre van kilátás, de időnként beborulhat az ég, és helyenként futószápor, zivatar is kialakulhat. Melegszik viszont az idő. Bőven 30 fok felett lesznek a maximumok a hét második felében.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is felejthetetlen slágerek. Szép délutánt kívánok mindenkinek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is összeválogattam igazán felejthetetlen muzsikákat, mint Whitney Houston és az I'm Every Woman, vagy Bryan Adams és a Cloud No. 9. Most pedig ATB-vel indul az óra. Here's a Fields of Love. Szép hosszú hétvégét!
0: Best FM!

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a

0: hiszem a mesét.
1: Bestefem a legjobb zenék, a Kelemen kabátban dala után jön a napkérdése. Igazából csak ilyen egyszerűen, lazán. Kimiák, mivel telik a hosszú hétvégéje? Ki mit tervez, ki mit csinál, ki merre pihen, így még a nagy szeptemberi hajrá előtti. Hát nem mondom, hogy utolsó héten, de utolsó nagyobb lélegzetvételnyi kis szünetben. 0620 55 55 155 jöhetnek a tervek, ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Közben pedig hallgassanak jó zenéket, úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián, hiszen Whitney Houston érkezik, és az I'm Every Woman, itt a Best FM-en.

0: Ébreszt FM a legjobb zenék. Írt nekem Jani egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Haller utcában, méghozzá az Üllői úti kereszteződésnél, vagyis a Nagyvárad tér előtt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán a főváros felé Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon Óbaroknál véget ért a baleseti helyszínelés. A 42-es kilométertől a kialakult legalább 10 kilométeres torlódás most már folyamatosan csökken. Az ellenkező oldalon a határ felé Vicskénél pedig egy műszaki hibás autó veszteg el a 33-as kilométernél, itt olyan 5 kilométeres a torlódás, kb. Ezt írták a hallgatóink. Az M3-as autópályán Budapest felé kerekharaszti csomópont után is korábban baleset történt, ott is véget ért a helyszínelés, a 46-os kilométertől a torlódás feloszlóban van. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide továbbra is az útinfókat, és figyelem, az M7-esen is már elindultak a Balaton irányába a hosszú hétvégézők, úgyhogy arra is kell a türelem. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat, előre is jó utat mindenkinek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Gossip és a Move in the Right Direction. A folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert 2 óra is elröppent már a délutánból, úgyhogy közelítünk a hétvégéhez. Jönnek 2 kor a friss hírek, aztán Krisztina Aguilera és a Car Wash. De jön a Margaret Island is, és a Valahol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécset a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Több mint 5000 szabadtéri tűz volt a nyáron. Egyre szárazabbá válik Magyarország. Az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az éveleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Egyre szárazabbá válik Magyarország éghajlata, miközben az éves csapadék mennyiség alig csökken. Az ELTE kutatói szerint a melegedés miatt több víz párolog el, így ugyanannyi esőből is kevesebb marad a talajban és a növényzetben. Az ország csaknem felén már a Spanyolország középső részére jellemző klíma tapasztalható. A számítások szerint 2040 után a szárazabb éghajlat Magyarország területének mintegy 2/3-ára kiterjedhet. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki. 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte. Megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta a rádiónknak Burján István néprajzkutató.
6: A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnia.
5: Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor-zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után járunk 4 perccel, szuper hosszú hétvégét kívánok már előre is mindenkinek. Ki mivel tölti egyébként a következő 4 napot? Ma délután erre vagyok kíváncsi, jöhetnek a tervek, akár programajánlatok a 0620 55 55 155-re. Én a Majoros Rita vagyok, Krisztina Aguilerát pedig már hozom is a folytatásban. Indítunk a Car Wash-sal.
0: Best FM,

Wow! Bestefem a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Ki mivel tölti a következő 4 napos hosszú hétvégét? Erre vagyok ma délután kíváncsi. Katáék végre lemennek a Balatonra. Semmi nagy program, csak strand, lángos, alvás és egy kis pihenés. Tökéletes. Gábor is írt, hogy én a 4 napot a kertben töltöm, megígértem magamnak, hogy végre rendbe rakom a teraszt, aztán jöhet a bogrács és egy kis lazulás. Noriék barátnős hosszú hétvégét tartanak, és pénteken indulnak majd, és vasárnapig ki sem fogják nyitni a laptopjukat, egyáltalán semmivel nem készülnek a jövő heti munkahétre, mert ők csak élvezni akarják a barátnős társaságot, legalább fél éve nem volt erre példa. Hajrá csajok! 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek a hétvégi tervek. És a Simply Red dala is 1991 óta bizonyítják ezzel a dallal a srácok, hogy egyszerűen a szól, a tánczene és igazán a pop milyen jól megfér egymással. Something Got Me Started, itt a Best FM-en. Something got

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó után a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé nagyon erős a forgalom, úgyhogy csak arra szólva lehet haladni az M31-es autópálya és Ecser között. Az M1-es autópályán a határ felé Bicske térségében megszűnt a külső sávzárás egy korábbi műszaki hibás autó miatt, a 33-as kilométertől a kialakult torlódás is feloszlóban van. Ezen kívül erős a forgalom Tatabánya térségében a főváros felé, úgyhogy ott lassulás van, ezzel kell számolni. És elindult a nyaralni készülők első hulláma az M7-esen a Balaton felé, innen a fővárosból, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
2: Hogyan tudnék élni
3: nélküled? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demién 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demién Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Fő Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra van.
7: További részletek. Steba Kft. Pécs, Zsolnai Vilmos utca 109.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
8: Új parkolóház nyílt Mohácson. Csütörtökön visszatér a kánikula. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 4 napos hosszú hétvége kezdődik csütörtökön. Augusztus 20-a nemzeti ünnep, így ezen a napon az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a gyógyszertárak pedig ügyeleti rend szerint szolgálják majd ki a lakosságot. Változik a közlekedés rendje is. A tükebusz járatai csütörtöktől szombatig a szabadnapi, vasárnap pedig a munkaszüneti napokra meghirdetett menetrendet követik. A Délkom azt közölte, a szemétszállításban a hosszú hétvégén sem lesz változás, a gyűjtőautók a megszokott rend szerint közlekednek. Szerdán reggel megnyílt Mohács új parkolóháza. Az egykori kenyérgyár helyén felépült létesítményt mindenki díjmentesen használhatja. A Mohács 500 program keretében megvalósult parkolóházban 86 személyautó és 7 motorkerékpár számára biztosította parkolás. Az épületben lift segíti a szintek közötti közlekedést. A parkolóházban szeptember folyamán az elektromos autótöltőket is üzembe helyezik majd. Újabb fontos fejlesztés valósult meg Szentlőrincen. A város a közösségi oldalán számolt be arról, hogy 100 millió forint pályázati forrás segítségével fejlesztették a csapadékvízelvezető rendszert, a Kossuth, a Széchenyi, a Liszt-Ferenc, az Arany János és az Ybl Miklós utcákban. A munkák során nyílt árkok, mederlapburkolatok, zárt csapadékvízcsatornák épültek ki az érintett területeken. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a csapadékvíz megfelelő kezeléséhez a településen. Szerdától újra látogatható a Máré vára. A Magyaregregy közelében a Mecsekben lévő várat a nyár elején vandálok rongálták meg, köveket szedtek ki az építmény falából, ami emiatt balesetveszélyessé vált. Mostanra elvégezték a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztását, a vár így újra megnyílhat. A bejárathoz vezető lépcsőn azonban egyelőre legfeljebb ketten tartózkodhatnak egyszerre. A teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. Haltelepítésről számolt be a Komlói Bányász Horgász Egyesület. A beszámoló szerint összesen 21 mázsa 3 nyaras ponty került vízbe. A Sikondai 1-es tóba 5, a 2-es tóba 7, míg a Mecsek-Pölöskei tóba 9 mázsa halat engedtek a napokban. A sporthorgásztóként működő Sikondai 1-es tóból halat elvinni nem lehet, így az újonnan telepített példányok tovább növekedhetnek és erősödhetnek.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
8: A hatos számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt is útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták, és szintén lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Helyenként kissé erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, kora reggel 20, napközben legfeljebb 36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. Hello Pécs! Kellemes délutánt kívánok a hét utolsó munkanapján, hiszen holnap már csütörtök, augusztus 20-a, kezdődik a hosszú hétvége. Ezzel is foglalkozunk, mellé válogatom a legjobb zenéket. Itt van elsőként a Dán Duo, a Safri Duo és a Faya Baya.
0: 101 hét Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Holnap indul a hosszú hétvége, ingyenes lesz a parkolás Pécsett, és ha már itt tartunk, akkor várom a közlekedési információkat ma is SMS-ben és Viberen keresztül. A számom 30-as 889-107-es. Hamarosan visszatér a kánikula, hogy vajon meddig marad, ez kiderül, érkeznek az időjárás legfrissebb hírei. Addig is felünk lesz többek között Szebb és Szabi, Berry, most pedig a Five, ez a Keep on Moving, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Érkeznek már is az időjárás legfrissebb hírei, fátyol felülcs az ég, úgyhogy bármikor kialakulhat egy kisebb záporzivatar, nagyjából 1-2 mm esővel. Pécset 29-30 fokat méretünk, holnap reggel 20 fok lesz, napközben visszatér a kánikula, 36-37 fokat számíthatunk, szintén záporokkal, zivatarokkal, illetve erős, akár viharos széllel is. Aztán pénteken reggel 23, napközben még 35 fok várható, szombaton viszont megérkezik az a hidegfront, ami alaposan átrendezi a számokat, reggel 20, napközben 28-29 fokra érdemes számítani. Vasárnap 33, jövő héten hétfőn 32 fok lesz, míg a jövő hét közepén visszaesik a hőmérséklet 24-26 fokra. Az időjárás idej után hamarosan adom majd az újdonságot az FLM-től, előtte itt van a Mario Finance és az I Don't Wanna Know a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap, vagyis augusztus 20-án csütörtökön zárva lesznek az üzletek és a nagyobb áruházak, csupán a maszek kisboltok, a benzinkutak, a vendéglátóegységek, illetve az ügyeletes patikák tartanak nyitva. Változik a buszok és a vonatok menetrendje, utazás előtt érdemes átnézni az indulási és érkezési időpontokat. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, délután 4 órakor, addig is romantikázunk, érkeznek a srácok, ez a Bagashi Brothers Company és a Boldog Idők a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Irány a tengeren túl, onnan hozom ugyanis Néo dalát, Because of You. Ezzel folytatódik a zenei maraton, de csak is a hírek után.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, vagy másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Summer Fall Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Új előadásokkal várja az új évadot a Bóbita Báb Színház. Holnaptól ismét hőségriasztás lesz érvényben. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Három premierrel és a korábbi évek sikeres produkcióival vág neki az új évadnak a pécsi Bóbita Báb Színház. A Zsolnai negyedben működő intézmény közlése szerint augusztus 29-én a Szamárfül Fesztiválon lesz látható elsőként a Bőgős fia meg az Ördög című új előadás, majd szeptember végén a Csizmás kandúr, áprilisban pedig a Mindenegér szereti a sajtot című új produkciót mutatják be. Az új évadról részletesen a Bóbita Báb Színház hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Az iskolakezdés zavartalan megkezdése érdekében a Tükebusz ZRT szeptemberre szóló valamennyi összvonalas típusú bérletét már jövő héttől elfogadják a pécsi helyi járatú buszokon. A társaság tájékoztatása szerint a szeptemberi bérletek augusztus 24-től lesznek használhatóak az utazásra. az augusztusi bérletek pedig szeptember 5-én éjfélig érvényesek. Megújult Pécsett a Tüzér utcai felüljáró északi oldali felhajtósávja és a két híd közötti útszakasz összesen 320 méter hosszon. Mindezt a Biocom saját beruházásban végezte el. A felhajtósávban 550 négyzetméteren, a két híd között pedig 1500 négyzetméteren kopóréteget cseréltek a szakemberek, illetve egyes elhasználódott pályaszakaszokon a kötőréteget is javították. A munkák során több mint 300 tonna aszfaltot építettek be a két helyszínen. Augusztus elején a hosszanti burkolati jeleket is megfestették, illetve utoljára a gyalogos átkelőhely burkolati jelek festése is megtörtént. A forgalmas útvonal más szakaszain, például a tűzoltóállomás előtt kisebb burkolatjavításokkal folytatódik a munka, még az iskola kezdés előtt. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezve kortárs képzőművészeti kiállítás nyílik hamarosan a Mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumban. A tárlat a Sírba is reménysugárral szállni címet kapta, és 30 művész, csaknem 40 alkotása lesz látható a kiállításon. A válogatásban festmények, szobrok, textil, fém és üvegművek, valamint ötvös és kerámia munkák is helyet kaptak. Többségük kifejezetten a Mohácsi csata 500. évfordulójára való megemlékezésként készült. A tárlat augusztus 28-a és október 23-a között lesz látogatható.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: A 6-os számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt is útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták, és szintén lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Helyenként kissé erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, kora reggel 20, napközben legfeljebb 36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 5 órakor a Besten, ahol hamarosan foglalkozunk a holnapi eseményekkel, és ugyanis Pécs mellett Komlón is lesznek városi megemlékezések. Addig viszont szólnak a dalok, na, hogy megállás megszakítás mentesen jön elsőként Néó slágere, Because of You.
0: 101.7 Best FM.

0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Családi programokkal készülnek Pécsen augusztus 20-ára, a Kovász Fesztivál a püspökségi helyszíneken zajlik, délelőtt 10 és délután 5 óra között. Fellép a Szélkiáltó Együttes, a Kámfor Zenés Báb Színház, lesz zengedező koncert, és a gyerkőcöket várja kézműves foglalkozás, íjászat, állatsimogató, de még habparti is. Az ünnepi műsor 5 órakor kezdődik a Rózsakertben, majd 6 órakor ünnepi szentmisével zárul a Pécsi Székesegyházban. Hogy Komlón hogyan fognak megemlékezni az államalapításról, hamarosan beszámol erről is, addig is várom a közlekedés legfrissebb híreit. SMS Fiber száma 30-as 889-107-es. Jön a Gorillaz, Szakács Gergő, előtte viszont egy kis romantika, 90-es évek. Itt a Rednex és a Wish You Were Here, a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Komlón is megemlékeznek az államalapításról, holnap, vagyis csütörtökön 9 óra 30 perckor szentmise lesz a Szent Borbála templomban, melyet követően a 48-as télen 11 órakor ünnepi beszédet mond Polics József Komló polgármestere, majd következik az új kenyér megáldása, közreműködik a Csillagösvény Néptánc Együttes. 3 órakor lesz majd Senior Örömtánc, fellép a Csillagmazsoret csoport, a Fonti Five tánc műhely, a New Generation tánc csoport, illetve Ribizli Bohóc is. És ha már programok, akkor rövidesen szó lesz a Harkányi Fürdőfesztiválról is. Addig viszont válogatom a legjobbakat a 90-es évektől egészen napjainkig. Érkezik Sikora Robi, az NSYNC, Jerry Hellivel és a Michiko Latino, előtt a Crystal, valamint a Vigyázz rám!

a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Holnap kezdődik a 31. Harkányi Fürdőfesztivál, lesz majd Kinder Disco DJ Kovács Tomival, fitness bemutató, bűvés show, hastánc bemutató, mellés has szépségverseny. Fellép majd többek között a Váradi Roma Café, Radics Gigi, Rostás Szabika, Farkasázi Réka és a Tintanyúl, a Kerozin, Erős is Piggy Boy, Lengyel Johanna, Jude Law, az UFO, a Cosmix, a Republic, Kökény Dani, Kuki és még Pixa is. Hamarosan délután 5 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat, hogy mi minden történt Pécset és a környéken kiderül, Incani hozza a híreket, én pedig innadalát szól a Hát a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Florenta Dalával dübörgünk tovább, vele folytatódik a zenei maraton Good Feeling. Előtte itt vannak a legfrissebb hírek és információk. Délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Új parkolóház nyílt Mohácson. Csütörtökön visszatér a kánikula. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. 4 napos hosszú hétvége kezdődik csütörtökön. Augusztus 20-a nemzeti ünnep, így ezen a napon az üzletek, hivatalok zárva tartanak, a gyógyszertárak pedig ügyeleti rend szerint szolgálják majd ki a lakosságot. Változik a közlekedés rendje is. A tükebusz járatai csütörtöktől szombatig a szabadnapi, vasárnap pedig a munkaszüneti napokra meghirdetett menetrendet követik. A Délkom azt közölte, a szemétszállításban a hosszú hétvégén sem lesz változás, a gyűjtőautók a megszokott rend szerint közlekednek. Szerdán reggel megnyílt Mohács új parkolóháza. Az egykori kenyérgyár helyén felépült létesítményt mindenki díjmentesen használhatja. A Mohács 500 program keretében megvalósult parkolóházban 86 személyautó és 7 motorkerékpár számára biztosított a parkolás. Az épületben lift segíti a szintek közötti közlekedést. A parkolóházban szeptember folyamán az elektromos autó töltőket is üzembe helyezik majd. Újabb fontos fejlesztés valósult meg Szentlőrincen. A város a közösségi oldalán számolt be arról, hogy 100 millió forint pályázati forrás segítségével fejlesztették a csapadékvízelvezető rendszert, a Kossuth, a Széchenyi, a Liszt-Ferenc, az Arany János és az Ybl Miklós utcákban. A munkák során nyílt árkok, mederlabburkolatok, zárt csapadékvízcsatornák épültek ki az érintett területeken. A fejlesztés hosszú távon hozzájárul a csapadékvíz megfelelő kezeléséhez a településen. Szerdától újra látogatható a Máré vára. A Magyaregregy közelében a Mecsekben lévő várat a nyár elején vandálok rongálták meg, köveket szedtek ki az építmény falából, ami emiatt balesetveszélyessé vált. Mostanra elvégezték a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztását, a vár így újra megnyílhat. A bejárathoz vezető lépcsőn azonban egyelőre legfeljebb 2 tartózkodhatnak egyszerre. A teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. Haltelepítésről számolt be a Komlói Bányász Horgász Egyesület. A beszámoló szerint összesen 21 mázsa 3 nyaras ponty került vízbe. A Sikondai egyes tóba 5, a kettes tóba 7, míg a Mecsekpölöskei tóba 9 mázsa halat engedtek a napokban. A sporthorgásztóként működő Sikondai egyes tóból halat elvinni nem lehet, így az újonnan telepített példányok tovább növekedhetnek és erősödhetnek.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
2: A 6-os számú főút Pécsett átvezető szakaszán több helyen is útszűkület, sávlezárás lassítja a forgalmat közműépítési munkák miatt. A Rákóczi úton a NAV előtti szakaszon betonburkolatot cserélnek, itt is útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Ivóvízhálózati munkákat végeznek Pécsett, emiatt a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávját lezárták, és szintén lezárták a Jegenyés utca északi kijáratát, így az Zsák utcává vált. A meteorológusok előrejelzései szerint csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Helyenként kissé erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, futózáporok előfordulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, kora reggel 20, napközben legfeljebb 36 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor, most 5 óra múlt 4 perccel, és szerintem a legtöbb helyen lejárt a munkaidő, nem csak mára, hanem erre a hétre is, hiszen holnap kezdődik a hosszú hétvége. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László, indítom az újabb zenei maratont az ígért dallal, itt van Florida és a Good Feeling.
0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap visszatér a kánikula, méghozzá nem is akárhogy. Reggel már 20-22 fok, napközben pedig a 35-36 fok a jellemző sok-sok széllel. Pénteken érkeznek a záporok, zivatarok, ott reggel 23, napközben a 35-36 fok a jellemző, aztán szombaton egy kicsit visszaesik a hőmérséklet, 28-30 fokra, vasárnap 33, jövő héten hétfőn 32, míg a következő hét közepén nagyjából 24-26 fokot méretünk. Holnap és holnap után figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, naponta 3-4 liter vízről van szó, ez lehet csapvíz vagy éppen szénsavmentes ásványvíz, amelyet mindenféleképpen érdemes kerülni, azok a szénsavas, cukrozott üdítőitalok, a koffein tartalmú, valamint az alkoholos italok. A folytatásban hamarosan jön egy beszélgetés, addig is meghallgatjuk Jennifer Lopez dalát Love Don't Cost a Thing, előtte szól a klasszikus a Topaztól, itt a New Millennium a Best FM-en. What is fact? Reason for us to change.

It's time for change. For change.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegyhíd Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Lányi Lalával, hiszen a Harkányi Fürdőfesztiválon fellép a Kozmix is. Nagyon sokat beszélgettünk már a múltról, de mi van most jelenleg veletek?
1: Nekünk most a legjobb az életünk, hogy őszinte legyek. A 90-es évek az elképesztő dübörgős volt, rengeteg bulink volt, rengeteg fellépéssel és kevesebb koncerttel. Most pedig mondhatjuk azt, hogy fellépésből van nagyon kevés, sok, nagyon sok koncert van. Bárhogy is nézem, ezt ki kell mondjam, azért évi 100 színpadi produkcióval kápáztatjuk el a közönségünket, hiszen azt el kell mondjam, hogy olyan büszke vagyok rá, hogy mi végül is most már évek alatt szépen átformáltuk a produkciót az élő koncertekbe, ami azért egy óriási minőségi ugrás. És én azt érzem, hogy úgy a mi korosztályunk, ahogy egyébként a fiatalabbak is, ezt azért sokkal jobban értékelik. Valahogy ez a minőségi ugrás szerintem ez adja azt az értést,

0: hát aludjátok ki magatokat előtte, mert következően a biztos, hogy izomlázatok lesz. Nagy buli lesz, gyertek!
1: Milyen emlékeitek vannak a Baranyával kapcsolatban, akár Pécs, akár Villány, akár Harkány?
0: Érdekes és nagyon őszinte kell, hogy legyek. Valamikor a 90-es évek közepén nagyon sok bulink volt Baranya megyében, aztán úgy, ahogy az ország egyes területei, hát mondjuk ki, változtak a körülmények, egyes régiók nagyobb lendülettel haladtak előre, más régiók egy kicsit lassabban, változott a kulturális megközelítés, mondjuk így, például, ha már akár Pécsről, Baranya megyéről van szó, míg addig ott, hát mondhatjuk azt, hogy végül is szinte havonta jártunk akár Pécset is, azért óriási bulikra emlékszünk és helyszínekre. Aztán amikor ez lefutott, ez a fajta dolog ott, akkor elkezdtünk újra visszatérni, és nagyon örülök annak, hogy ez szerintem mostanra normalizálódott. Tehát az az egészséges szint, hogy ebből is, abból is, amabból is van, de valóban azt kell mondjam, hogy volt egy néhány év, sőt, talán egy évtized, ami szinte egy ilyen fura, sötét volt azon a területen számunkra, míg az egész országot úgy jártuk, mint hogyha hazamennénk, és az utóbbi néhány évben vettem észre azt, hogy meglepetésszerűen nem egy, hanem több nagy buliban újra részt vettünk, és óriási buli volt hatalmas tömeggel. Szóval nagyon komoly emlékeink vannak, nagyon sok buliban vettünk részt, de volt egy óriási szakadás, amire azt kell mondjam, hogy az egyébként mesterséges volt. Tehát ott emberek eldöntötték azt, hogy akkor mit akarnak ott felléptetni, vagy mit nem, és ez nem a közönség igényében volt összhangban, hanem inkább próbálták erőszakosan formálni a közönségnek az igényét, mindent egy lapra téve, amit én sosem pártoltam. Szerintem most egy picit kiegyensúlyozottabbá vált újra, hagyd döntse már el a közönség, hogy mit szeret, és hogyan, szerintem az az igazi, és jó világ.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik, irány a 90-es évek, itt van Richie P. és Kuko MC, ez már az Animal Cannibals, és az Ülünk a vonaton.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Fő Fesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Nem megszokásból induljunk vásárolni. Nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet. Lezárta az ukrán pénzszállító ügyét a NAV. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
5: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonságai is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
4: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádiós slágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb

and stuck around.

legjobb zenét mixben. Ez a Night Shift.

0: trying. Gotta keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around.
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ FM szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki nem engem sehova.

0: forget you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 20-án Demény 80 Pécsett a Káptalan kert színpadán. A koncert előtt levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Jegyek kaphatók gag.jegy.hu. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. Augusztus 20-án a Káptalan kertben fellép Demjén Ferenc, majd másnap Azaria. Bővebb információ és jegyelővétel www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Solnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Főfesztivál a Solnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
4: Milliárdos bírságok az online piactereken. Segítséget kapnak a tűzijátéktól megijedt kutyák. Kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
5: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsenek pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
4: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden kúton, összesen mindegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csak nem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
0: Charlie Puth. Öt kevertük össze a múltkori adásban, egy adáson kívül a Harry Styles-al, igen, és meg akartak győzni, hogy a Harry Styles itt volt Budapesten, de nem, az a Charlie Puth volt. Te meg mondtad, hogy jön ám a Pitbull-á megint. Tehát mi ezt tudjuk, hogy de mondok jobbat, mi már az előző Pitbullon is ott voltunk a Millerrel, ahova te nem jöttél.
6: Azért mondtam, hogy hát, ha akartok megint menni.
0: Aha, mert te megint nem.
6: Én nem tudom még, hogy akarok-e, de novemberben lesz, azt hiszem, ugye?
0: Igen. Igazából nem mindegy, tehát azt mondtad a Charlie Puthra, és így mondtad az asszonynak otthon, hogy jaj, de szeretem ezt a csávót. Ott voltál a koncerten?
6: Nem.
0: Nem, ennyi, hát köszönöm.
6: Meg szerethetem.
0: Ez így, jó, ebbe igazad van, jó?
6: Rengeteg színésznőt szeretek egyébként, de mégsem vagyok ott egy filmben sem.
0: Nem raktuk ki a 18-as karikát, úgyhogy légy szíves. Ne. Jó, ezt a témát.
6: Ehhez nem is kell, tehát filmszínészekről beszélünk.
0: Tudom, én is láttam olyan filmeket. Színésznők vannak. Pop és

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Ez ugye megvan ugye egy március magasságában, ugye ilyen DUI, ugye Driving Under the Influence, ugye elkapták a Justin Timberlake-et, valami ebédről, vacsoráról ment haza, picit többet ivott, mint kellett volna, megállították a rendőrök, ugye ezek a klasszik amerikai módszerek, ugye menjen végig a vonalon, stb. Stb. És kiadták a testkamerás felvételeket, ugye, ami a rendőrön rajta volt.
2: Tényleg, igen, most, hogy ez beugrott, igen, de nem emlékszem, hogy volt a felvételem, de hogy tudom, hogy ezt megnéztem akkor.
1: Hát nem, hát egy kicsit kellemetlen volt, meg ott tudod, próbáltam mondani, hogy
2: jöttem énekelni.
1: Igen, hogy neki most a turnéja egy picit bajba került, és hát az egész videónak az volt a tanulság, hogy 23 éves volt az igazoltató rendőr, fogalma nem volt, hogy ki az. Ami egyrészt vicces, másrészt hát meg valahol szomorú, hogy már van az a generáció, akinek fogalma nincs arról, hogy ki az a Justin Timberlake.
2: Van egy ilyen legenda, egy legendás magyar rock együttesnek az énekeséről. Most nem akarom a nevét kimondani, de nagyon szereti az UFO-kat. És állítólag, nem tudom, hogy ez tényleg így volt-e, vagy csak egy városi legenda, hogy 90-es években a Nádas diszkóban volt a nagy sorban állás.
1: Nem tudom, hogy ő volt, de hallottam a történetet, így elé másra
2: hallottam. És akkor hát, hogy előre ment így a sorban, majd mondta a kidobó ember, hogy hát akkor belépőjegy vagy valami, és mondta, hogy nekem az arcom a belépő. És akkor mondta a kidobó, hogy örvendek, akkor a sor végére tessék visszafáradni, tehát nem jött be.
1: Én nem ezt hallottam, nem, én azt hallottam, hogy szintén valamilyen ilyen vidéki diszkóba egy ilyen hatni fellépése ment valaki, nem tudom, hogy mondta, hogy hát akkor ő lesz ma este a sztár fellépő. És akkor mondta, hogy ez egy kicsit ilyen, hogy ismerjük, csak zeneileg kulturáltabb kidobó volt, és mondta, hogy figyelj, az Elton John, meg a Phil Collins a sztár. De csak egy kis vagy, úgyhogy, és ott van a bejárat.
2: Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

0: pop zenékkel.
1: Ja, most ha benne 200 felett járunk, ami a mixeidet illeti, ugye még pont nyaralásod előtt, ugye pont a kerek 200-adik volt.
2: Igen, meg is lepődtem, hogy már ennyire elszaladt az idő.
1: Pedig... Hát figyelj, ugye 5 évesek leszünk ezzel.
3: Szeptember vége fele bizony.
2: Az 5 éves tervet akkor...
1: az első
2: éves tervet teljesítettük.
1: Mennyi van ebből fönt? Majd, hogy nem mind a 200?
2: Á, azért mondja nem. Nem. Szerintem 100 alatt van.
1: Igen.
2: Szerintem igen.
1: Azon meg lennék lepve, ha én rendesebben tölteném.
2: Te rendesebben töltesz.
1: Az nincs, az az Isten. Ismerem magam. Aranyos. Jó esik, hogy ezt mondod, mit iszol. De...
2: Te vagy a főnök, hát muszáj.
1: Ja,
2: főni, hát...
1: De találjuk már szerződést, hogy ja, nem kell nyalepkedni, úgyhogy na.
2: Fia,
1: na
2: akkor, minden... akkor egy léhűtő naplopó, de semmit nem tölt fel.
1: Ez a beszéd. Na, és akkor a te feltöltött mixeid pedig hol mérhetőek el?
2: Az pedig a Mixcloudon, tehát mixcloud.com/DJFND. Ahogy egyébként az összes többi kollégának a mixei és általában Mixcloudon a nevüket kell keresni, és akkor itt fogja dobni. Ha meg valaki ilyen FND fanatikus, nem tudom, van-e ilyen, akkor engem a social médiában DJ FND néven

0: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ FND.
1: Éppen hogy csak megúsztad, hogy magyar mixet kelljen gyártani már, ugye?
2: Meg egyébként akkor meg ugye hát akkor saját magamon kéne ismételni már mindig. Tehát, hogy mindig ezt a poént játsszuk el.
1: Ja, hát de vannak azért mindig újabb magyar popszámok, nem?
2: Hát, vannak.
1: Évről évre, nem?
2: Vannak, igen. Ez kétségtelen, hogy vannak. Jelennek meg magyar popzenék.
1: És hát így.
2: De hát a Best FM-en egyébként sok magyar popzene szól, nem? De...
1: Abszolút. Jó, hát csak ezen mindig olyan kis extra, hogy mi tudunk ilyet is.
2: Persze, hát ez egy jó geg egyébként, de hát, hogy ha négyszer sütöd el azt a geget egymás után, akkor már nem annyira vicces,
1: hát,
2: nem?
1: Hát mi nem egymás után, mi hát hány ilyen ünnepünk van egyébként? Három, és valahogy mindig úgy jött ki, hogy...
2: Igen, de én már sokszor csináltam, úgyhogy most csináljon más.
1: Na, pont ezt akartam, nem arra volt, tehát itt szó nincs arról, hogy majd sokszor süt, te nem emiatt aggódsz, nem akarsz veled törkörölni, már ennyi, erről van szó, igaz?
2: Most engem megvádolsz valamivel, ami meg kéne sértődnöm.
1: Na, Efikém, köszi, hogy itt voltál.
2: Jó lehet, hogy csúsztuk az időt.
1: Jó hosszú hétvégét, akkor köszönöm szépen. Az is ugye ránk ront mindjárt holnaptól. Jövő szerdán, akkor az utolsó augusztusi Pop és Rádiós
2: szerdán. Nagyon rossz kimondani ezt, tényleg.
1: Örülök, kezdődik a suli. Az mondjuk szomorú, igen. Igen. Nem baj, na, szomorkodjunk együtt jövő szerdán.
3: Sírjunk együtt, rendben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem segített a földeken a kevés eső, vízen és közúton is találtak ittas vezetőket, az új kenyeret is ünnepeljük augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem hozott érdemi enyhülést a hét eleji eső a mezőgazdaságban. A csapadék csak kevés helyen nedvesített át a talaj felső rétegét, miközben az ország felé már súlyos a száj van. Az öntözetlen kukoricatáblák csak nem teljesen kiszáradtak, és a napraforgó állományok is a 2022-eshez hasonló, vagy annál rosszabb állapotban vannak. A betakarítás a kényszerérés miatt a megszokottnál hamarabb kezdődhet. A hétvégéig nem várható nagyobb területet érintő eső, így az Alföldön tovább súlyosbodhat az aszály. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat június eleje óta. A lángok összesen 73 millió négyzetméternyi területet érintettek. Augusztus első két hetében különösen sok, mintegy 1600 tűzeset történt, vagyis naponta átlagosan 100-szor vonultak a tűzoltók. Az év eleje óta 77-en megsérültek, 3-an pedig meghaltak tarló és erdőtüzekben. A katasztrófavédelem szerint az esetek többségét emberi mulasztás okozza, miközben továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. 9 ittas motorcsónak vezetőt fogtak a rendőrök a Tiszatavon. A kétnapos ellenőrzés során nem csak a vízen, hanem a környező utakon is szondáztatták a közlekedőket, így 6 ittas autóst is kiszűrtek. A földön, vízen és levegőben végzett akcióban több mint 150 bírságot szabtak ki, 28 embert feljelentettek, vízi közlekedési szabályok megsértése miatt pedig 8 eljárás indult. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Nagy kenyeret kellett sütni, a gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnia.
1: Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat zápor, zivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kivált a Takedből szóló karrierbe kezdett, és első önálló albumáról már 3 kislemez is megjelent. Mérsékelt sikerrel, amikor aztán jött ez a dal, ami végképp megváltoztatta Robbie Williams karrierjét. Egyébként ez a dal, amit a legtöbb angol szívesen hallana a saját temetésén. Érkezik az Angels.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zene, ki gondolná erről a dinamikus, energikus, vidám, diszkó klasszikus darról, hogy Kenny Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free, a Best FM.

0: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Best FM a legjobb zenék. Hivatalosan a most érkező dalért kapott először Grammy-díjat Eve, de igazából a 2000-ben is nyert egy aranyszobroskát, csak akkor az adminisztrációs hiba miatt nem könyvelték be a nevem mellé. Gwen Stefanival és a Let Me Blow Your Mind.

0: Best FM, a legjobb zené. 2005-ben még ilyen nyalánkságok, hogy Zoom, meg videóhívás és társai sehol nem voltak, szóval a távmunka azért merőben más jelentett, mint manapság. Ennek ellenére az ausztrál énekes Cass James és az angol producer Dylan Burns a nagy távolság ellenére is összetudta hozni az év legnagyobb klubhimnuszát. Jön a Bunny Rockers és az I Like The Way.
1: There's so

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nem megszokásból induljunk vásárolni, nem hagyják veszni a halastavakból leengedett vizet, tároljuk megfelelően a gyógyszereinket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Zárva lesznek a hagyományos üzletek, a posták és a gyógyszertárak többsége augusztus 20-án. Kinyithatnak ugyanakkor a benzinkutak, a kisebb boltok, valamint néhány vendéglátóhely és franchise üzlet. Gyógyszert csak az ügyeletes vagy a folyamatosan nyitva tartó patikákban válthatunk majd ki. Pénteken a boltok és a gyógyszertárak többsége visszatér a szokásos nyitvatartáshoz. A posták közül azonban csak azok nyitnak ki, amelyek szombatonként is fogadják az ügyfeleket. Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Nem talált bűncselekményre utaló bizonyítékot a NAV az ukrán pénzszállító ügyében, ezért lezárta a nyomozást. Az eljárás pénzmosás gyanúja miatt indult, de már a korábbi vizsgálatok sem tártak fel szabálytalanságot. Időközben megérkezett az osztrák hatóságok válasza is, amely igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét. Az adásvétel dokumentumait is szabályosnak találták. A nagy meleg a gyógyszereinknek sem tesz jót, a nem megfelelő tárolás csökkentheti a készítmények hatékonyságát és akár egészségi kockázatot is jelenthet, figyelmeztet Elkulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész.
2: Magasabb hőmérsékleten bizonyos kémiai bomlási folyamatok felgyorsulhatnak, és egyes gyógyszerformák fizikai tulajdonsága is megváltozhatnak. Fokozottan kell ügyelnünk a tárolási körülményekre. A kiindulási pont minden esetben az adott gyógyszernek a csomagolásban található betegtájékoztató előírásnak van egy pontja, ami a tárolási körülményeket határozza meg. Minden esetben a gyártó által elvégzett stabilitási vizsgálatokon alapulnak, és értelemszerűen próbáljuk meg a betegtájékoztatóban szereplő körülmények között tárolni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap még a napsütés viheti a főszerepet, de délután az ország északi, északnyugati felé már magasabbra nőhetnek a gomoly felhők. Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, északnyugaton akár hevesebb formában is. Délután 32-37 fokos hőség várhat ránk. Pénteken folytatódhat a füllett, zivatar hajlamos nyári idő. Sok napsütés mellett főként északon lehetnek záporok, zivatarok. Szombaton és vasárnap is maradhat a napos gomoly felhős idő, de a hőmérők már több helyen 30 fok alatt maradhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a fényképezés világnapja, amit mondjuk Brian Adams biztos, hogy nagyon jól tud. Mert hogy elég komolyan kezeli a kamerát, már a Vogue magazinban is jelentek meg divatfotói, és jó pár saját fotóalbumot is megjelentetett. Most nem fényképezni fog, hanem énekelni. Mel C-vel hamarosan hozzák a When You're Gone.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe.

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Két olasz producer és egy dán énekesnő egészen az angol lista élig menetelt ezzel a dallal. Olyannyira, hogy 2020-ban a Brit Guardian magazin minden idők 100 legjobb angol listavezető dala között ezt a most érkezőt a 91. helyre sorolta. Ian Bigfield és a Saturday Night itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. Az előző évekhez képest rengeteg minden változik az augusztus 20-ai ünnepségben. Egy dolog marad fixen, a tűzijáték, amit szerencsére nem veszélyeztet holnap semmi, se vihar, se eső, se szél. Nagyon kellemes estének nézünk elébe, napközben pedig 34 fokos maximumra lehet számítani országszerte mindenhol.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Milliárdos bírságok az online piac tereken, sűrűbb lesz az éjszakai közlekedés, kávéval mérik a drágulást Olaszországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piac terek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki, emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvivője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák, illetve jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat, már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Az augusztus 20-ai budapesti programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország több pontjára. Békés Csaba, Debrecen, Nyíregyháza, Eger, Miskolc, Pécs és Sopron felé is közlekedik majd vonat. Emellett sűrítik a híveket és a vonaljáratokat. A fővárosi metrók éjjel 2:30-ig járnak, és az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos is gyakrabban közlekedik. A tűzijáték előtt és után több hidat lezárnak, ezért a szervezők a metrók használatát javasolják. A tűzijátéktól megijedt kutyák hazajutását segíti a MOL. Az autópályák menti állomások kivételével szinte minden úton, összesen mintegy 350 helyen tudják azonosítani az elkóborolt állatokat. Aki gazdátlan kutyát talál és biztonságosan meg tudja fogni, egy ilyen töltőállomáson is kérhet segítséget. Egyre többbe kerül az olaszok napi kávéja. 5 év alatt csaknem negyedével emelkedett egy presszó ára. A bárpultnál elfogyasztott feketéért jelenleg átlagosan 1,29 € kérnek, de van, ahol már 1,5 eurónál is többbe kerül. A drágulás hátterében az energia és más működési költségek növekedése, valamint a klímaváltozás áll. Az árak stabilizálódásához legalább 2 jó kávétermésre lenne szükség Brazíliában és Vietnámban. Holnap nemzeti ünnepünkön több órás napsütésre készülhetünk fátyol és gomoly felhőkkel, de délután északon és északnyugaton már mozgolódhat a légkör. Arrafelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, az északnyugati tájakon pedig hevesebb zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 32 és 37 fok között alakulhat. Úgy tűnik, pénteken is maradhat a forró napos idő, de főként északon újra előfordulhat záporzivatar. A hétvégén valamivel mérséklődhet a hőség, de maradhat a nyári idő helyenként frissítő záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amíg a Fallbox is és a Faith No More is az eredeti dalhoz hozzáadta a saját hangzását, és így született meg a Brothers Johnson stompjából a Taps, illetve a Commodores Easy-éből a Faith No More féle Easy, addig George Michael gyakorlatilag csak ráénekelt egy instrumentális alapra, és így született meg a Flawless Go To The City, ez jön már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best

Come on. Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Nem csak a júliust zárta nálunk Seal, július 30-án az MVM Domban, de saját turnéját is, mert hogy a budapesti volt az európai Seal turné utolsó állomása. Természetesen hozta a kötelezőt mind dal listában, mind pedig minőségben. Egész egyszerűen zseni volt, és persze volt közönségénekeltetés is erre a dalra is. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Megmaradt az eredeti hangulata, de azért rárakták azt a szükséges Faith No More réteget, amitől lesz mégiscsak mind a mai napig nagyon sokan inkább hozzájuk kötik, mint a dal eredeti előadójához, Lionel Richiehez, aki pedig elég öreg, az mind a kettejüktől hallhatta ezt élőben itt Magyarországon. Jön a Faith No More és az Easy. No.

Best of a legjobb zenék 2005-ben, az Encore 2017-ben pedig a Revival című albumához kapcsolódóan Eminem már csinált limitált szériás Nike és sportcipőket, de ezek tényleg annyira limitált szériásak voltak, hogy összesen 70 pár létezik. Ebből 27 tavaszán viszont mindenki számára megvásárolható lesz majd ez a cipők.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 88-tól 92-ig volt az amerikai haditengerészet tagja, a Perzsa-öböl háborúban is részt vett, de kétszer igazolatlanul hiányzott a seregből, mert hogy akkor már zenei karrierére koncentrált, úgyhogy ezért kétszer lefokozták, úgyhogy végül őrvezetőként szerelt le 92-ben. Segély, jön az itt hozzá.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man. My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: But who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah.
3: I don't know what to do.
4: So it wasn't you.
3: All right.

Best of a Mob, legjobb zenéket, azt remélem már mondani se kell mindenkinek, hogy hónap augusztus 20-a, úgyhogy azon területek, amelyek lezárás alá kerültek pár nappal ezelőtt, még holnap is lezárás alatt lesznek, és maradnak is egészen 21-e éjfélig, szóval remélhetőleg szombattól már megint minden a megszokott módon lesz majd járható autóval. Suddenly red blue lights flash us from behind.

Ezt nekem a legjobb zenék a rajongóknak küldött hírlevelében erősítette meg Ed Sheeran, hogy jövőre a Loop elnevezésű turnéjába visszatér Európába. Pontos dátumok és helyszínek még nincsenek, reménykedjünk hát, ha megint útba éti Budapestet. Jön a Shivers itt a

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok.

Best FM, a legjobb zenék, The Boys of Summer, de nem csak a fiúk, a lányok is örülhetnek annak, hogy tényleg visszatér holnap a nyár. 34 fokos nappali maximum, nagyon picike szél, nagyon kevés felhő, és persze holnap 6-tól is majd night shift. A mai pedig ennyi volt mára. Jön DJ Sammy Lunával, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

right thing, put it on.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Dip trap, the Fantasia.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Isten, nincs az az Isten.
1: Újra kezdhetnék.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

veszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

szótárt a pokolnán. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődön majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk.